Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 28-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vám jutro, dragi slušatelji. Želim vam srdačnu dobrodošlicu u još jedno nedeljno izdanje po željama slušatelja, u kojoj od 8 do 10 sati zajedno dijelimo najljepše glazbene želje, rođendanske i imendanske čestitke te lijepe poruke naših slušatelja iz svih krajeva Mađarske i inozemstva. I ove nedelje uz dobro raspoloženje, tamburaške uspješnice te mnogo lijepih želja uljepšat ćemo jutro svim koji slave svoje najdraže životne trenutke. S vama su danas tonski snimatelj Norbert Aut i Andrija Pavleković. Ostanite i danas uz naš program koji vam nudi pravo glazbeno osvježenje.
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju Po vašim željama.
1: Branku Gergiću Pečuh u povodu 38. rođendana čestitaju roditelji uz pjesmu Sine moj. Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Sretan rođendan!

Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a lengyel templomépítő társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a lengyel templomépítő társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a KIEG együttes, amely a magyarországi cigányzene egyik úttörő és meghatározó formációja. A KIEG 1978-ban alakult Varga Gusztáv vezetésével. Létrejöttét nem csak a zenészek elhivatottsága, hanem a budapesti roma és nem roma értelmiségiek támogatása is segítette. Az együttes már a kezdetektől egyértelmű célt fogalmazott meg, a cigány közösségekben élő, anyanyelven megszólaló hagyományos dalok megőrzését és szélesebb körben való megismertetését. Nevük, amely cigány nyelven fekete tüzet jelent, Bari Károly egyik versének hatására született, és jól kifejezi azt a belső erőt és szenvedélyt, amely zenéjüket jellemzi. Az együttes tagjai már 1979-ben jelentős elismerésben részesültek, amikor elnyerték a Népművészet ifjú mestere díjat. A KIEG nevéhez fűződik az első olyan népzenei lemez, amely a cigány folklort eredeti nyelvén szólaltatta meg. Ezek a felvételek nem csak zenei szempontból voltak jelentősek, hanem komoly hatást gyakoroltak a magyarországi cigány közösségek önképére is. Hozzájárultak ahhoz, hogy a cigányzene értékként jelenjen meg, és erősödjön a közösségek kulturális önbecsülése. Az együttes hamar kapcsolatba került a magyar táncház mozgalommal is, ami segítette ismertségének növekedését. A népzene iránt érdeklődő közönség számára a KIEG új hangzást hozott, autentikus cigánydallamokat, sajátos ritmikai megoldásokat és közösségi előadásmódot. Az 1987-ben megjelent bemutatkozó lemezük különleges helyet foglal el a magyar zenei életben. Az együttes tagjai között ekkor szerepelt Balogh Béla is, aki kivételes tehetségű táncművész volt, és a felvételeken kannázással és szájbőgőzéssel gazdagította a hangzást. A zenekar többi tagja, köztük Varga Gusztáv, Balogh József és Künstler Ágnes, szintén saját közösségéből hozta a zenei tudását. Autodidakta muzsikusok voltak, akik a hagyományt nem tanulták, hanem átélték és továbbadták. A KIEG zenéjének egyik legfontosabb jellemzője az ének és a ritmus központi szerepe. A szájbőgőzés, a kannázás, a taps és a hangutánzó elemek mind a cigányzene ősi formáit idézik. Ezek az eszközök

nem csak kísérő elemek, hanem a zenei megszólalás szerves részei. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a KIAG ma már nem azonos az alapító korszak zenekarával. Az évtizedek során a tagság folyamatosan változott, új generációk kapcsolódtak be az együttes munkájába. Mindez azonban nem törte meg a folytonosságot, a zenekar ma is ugyanazt a hagyományt képviseli, amely a kezdetektől meghatározta működését. A KIAG jelentősége túlmutat saját pályáján. Munkásságuk hozzájárult ahhoz, hogy a cigány népzene Magyarországon szélesebb körben is elismerté váljon, és hogy a cigány közösségek saját kulturális értékeikre is tudatosabban tekintsenek. Az együttes története azt mutatja, hogy a cigányzene akkor marad élő, ha képes megőrizni közösségi gyökereit, miközben új generációknak adják tovább.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Kályeg együttes felvételeit hallhatták, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Június 28-án, Levente és Irén napján, ebben a hónapban utoljára jelentkezünk. Ma elsősorban a kulturális programok és érdekességek adják műsorunk témáit, mondom is a részleteket. 6 évtized után volt újra ballagás, elbúcsúztak a nyolcadikosok a Lórévi Szerb Általános Iskolától. Fontos szerepet játszott a magyarországi románság kulturális életében, Sztán Péter emlékezik a 35 évvel ezelőtt történtekre. A magyarországi német fúvószene múltját kutatja, a Babarci Ifjúsági Fúvószenekar egykori karmestere Ámán György. Együtt ünnepelték az autentikus

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, mondta a magyar miniszterelnök június 23-án Gödöllőn, a V4-ek kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter, Andrej Babiš cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy rövidesen létrejön egy hosszabb magyar-szlovák kétoldalú találkozó, melyen megtalálják azokat a megoldásokat, melyek mindkét ország számára kedvezőek. A kormányfő szerint a gazdasági kapcsolatok mellett fontosak a közép-európai identitást erősítő kulturális együttműködések is, amelyek fejlesztésére a Nemzetközi Visegrádi Alaptól is pályázható támogatás.
0: Június 23-án a parlament elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának javaslatára a törvény egyes rendelkezéseit kiegészítették a magyarországi nemzetiségek kifejezéssel, ezzel is hangsúlyozva jelentőségüket. Így a közmédia feladatai között kiemelt szerepet kapott a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolása, illetve megőrzése, a nemzeti és európai identitás mellett pedig a nemzetiségi identitás is szerepel a törvényben. Ezek a módosítások tovább erősítik a nemzetiségi közösségek, valamint nyelveik és kultúrájuk fontosságát a közszolgálati médiában. Grósz Judit, a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy gyors és szükséges intézményi intézkedésekről van szó, egyúttal bejelentette, hogy ősszel további társadalmi és szakmai egyeztetések kezdődnek a médiatörvény átfogó reformjáról, többek között a parlament nemzetiségi bizottságaival is.
1: Múlt hét óta a magyarországi románok is képviseltetik magukat a magyar parlamentben. A román nemzetiségi szószólói mandátumot június 15-én dr. Szucsigán László vette át a magyar országgyűlésben. Dr. Szucsigán László jogász, hosszú éveken át a közigazgatás különböző területein dolgozott. Tagja volt a magyarországi románok országos önkormányzatának és a gyulai román önkormányzatnak, melynek az elnöke is volt 2019 és 24 között. Emellett tagja az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesületnek.
0: A magyarországi németek országos önkormányzatának Rundum das Jahr, Rundum das Land, azaz egész évben, az egész országban című projektje keretében Dunaszent Miklósról egy vendégcsoport látogatott Dunaharasztira, hogy részt vegyen a Nepomuki Szent János tiszteletére rendezett ünnepségen, valamint megismerkedjen a helyi német közösség hagyományaival. A német nyelvű misén a hívek közösen emlékeztek a gyónási titok vértanújára, a folyók, a hidak, a hajósok, a vízimolnárok, a halászok és Dunaharaszti védőszentjére. A szertartás alkalmat teremtett arra is, hogy a résztvevők hitükben és nemzetiségi identitásukban is megerősödjenek.
1: A Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület szervezésében holnap, június 29-én kezdődik, és szombatig tart a 6. ikonfestő tábor. A műhely munkájában, amelynek a budapesti szerb ortodox egyházközösség ad helyet, idén is mintegy 20-an vesznek részt. A további részletekről Alekszov Jubomír főszervezőt, a Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét Mandić Predrag kérdezte.
2: Mivel ez már 6. alkalom,

0: kerül megrendezés, ez az ikonfest műhely Budapesten. Gyakorlatilag mondhatom úgy, hogy semmi új nem lesz a történetben. Ugyanazok az oktatók jönnek Belgrádból, akikkel már évek óta dolgozunk. Ez egy Iker pár, Veszna és Maja, akik nagy szakértelemmel vezetik ezt a tábort, és mivel minden évben van nagyon sok, mondjam, abszolút kezdő, aki először csatlakozik hozzánk, gyakorlatilag az az optimális létszám az a 20 fő, ami ez idén is megvan, azzal, hogy az idén több új indulónk lesz, mint az eddigi években, de a törzsgárda, aki tud és jön, azok a műhely legtöbb alkotója, hogy nevezzem úgy, másokat sorra jön velünk dolgozni, alkotni, és hát reméljük ugyanolyan jó hangulatban és ugyanolyan eredménnyel fogunk dolgozni, mint előző években bármikor.
1: Egy hét múlva, július 5-én a Mezőberényi Szlovák Közösségi Házban egyhetes szlovák nyelvi, zenei és népismereti tábor kezdődik 27 gyerek részvételével. A tábor minden napján lesznek nyelvi és népi mesterség foglalkozások. Emellett egy másik régió szlovák közösségét is megismerhetik a résztvevők a gerendási szlovák tájházban. Az utolsó napon, július 11-én kiállítás nyílik a táborban készült alkotásokból, és az itt tanult népdalokat is előadják.
2: Idén nyáron is megnyitja kapuit a horvát nyelvi és hagyományőrző tábor, ahol a gyerekek játékos formában szórakoztató és interaktív foglalkozásokon keresztül kerülhetnek közelebb a horvát nyelvhez, kultúrához és a gazdag népi tradíciókhoz. A rendezvénynek a Tóth Szerda helyen található Fedák kúria ad otthont július 6-a és 10-e között. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket érdemes mielőbb leadni a 0630 215 98 50-es telefonszámon, vagy elektronikusan a zavodblazsetin@gmail.com e-mail címen.
1: Híreinket hallott.

Kedves hallgatóink, több mint 60 év után újra volt 8-os végzős osztálya a Lórévi Szerb Általános Iskolának. A ballagási ünnepségen, amelyen hatan vettek búcsút az Alma Matertől, ott járt Mándik Predrá kollégánk is.

0: Lórévi Szerb általános iskola 8. tanulói, az iskolai csengő hangja és az oktatási intézményről szóló ének társaságában indultak még egyszer körbejárni az ismert tantermeket, helyiségeket, udvart. Eljött a búcsúzás pillanata az Alma Mátertől. A 7. osztályos tanulók nevében Kósa Krisztián búcsúzott a végzősöktől.
1: Azért ültünk össze, hogy elbúcsúztassuk a 8. osztályt. Nehéz elmondani, milyen gyorsan eltelt ez a 8 év. Ennyi idő alatt rengeteg emlék, közös élmény és barátság született, amelyekre mindig jó lesz visszagondolni. Az iskola falai között együtt telt a sok vidám perc, az izgalom a felelések és dolgozatok előtt, valamint az utolsó percekben elkészíteni házi feladatot. Voltak könnyebb és nehezebb napok is, de ezek az évek mind hozzátettek valamit ahhoz, amilyenek ma lettetek. Sok éven keresztül együtt tanultatok, fejlődtetek, és közben igazi közösségé formálódtatok. Sok minden változott az évek során, de a közös élmények és emlékek megmaradnak. Ez a ballagás különösen emlékezetes, hiszen ti vagytok az első végzős osztály, akik ettől az iskolától búcsúznak. Most új fejezet kezdődik az életetekben. Új iskolás, új osztálytársak és új kihívások várnak rá. Vigyétek magatokkal mindazt, amit itt szereztetek. A kitartást, a barátságokat, az emlékeket és az együtt töltött évek minden pillanatát. Kívánjuk, hogy sikeresek legyetek, valósítsátok meg az álmaitokat, és mindig jó szívvel gondoljatok vissza erre az iskolára.
0: A nyolcadikosok nevében Vászin Zalica búcsúzott a szeretett iskolától.
2: Tanultunk, fejlődtünk, veszekedtünk, barátokat szereztünk, sírtunk, nevettünk és számtalan emlékát gazdagodtunk. Az itt töltött évek alatt nem csak olvasni és írni számolni tanultunk meg, hanem azt is, hogyan dolgozzunk együtt, hogyan segítsük egymást és hogyan álljunk fel a nehézségekre. Voltak minden pillanatok, kiállulások, versenyek, ünnepségek és olyan képzőnök is, amelyekre mindig emlékeztünk.
0: A ballagási ünnepségen a szavalatokon és a szerb néptáncon kívül a legnagyobb sikert a 6-8-os betanult koreográfiája aratta.

0: A jelenlevő publikum soraiban foglalt helyet Vidák Natália, aki azzal büszkélkedhetett, hogy az 1961-62-es tanévben egyike volt azoknak az utolsó nyolcadikosoknak, aki mint végzős diák ballagott el az Alma Matertől.
1: Nagyon köszönöm, hogy emlékeztek rám. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani.
0: Szépek voltak azok az évek akkor 61-62-ben?
1: Igen. Az ember megöregszik, és már el is felejti, hogy milyen volt.
0: De azért a mai ünnepség tulajdonképpen visszahozta önnek azokat a szép elmúlt éveket.
1: Igen, igen.
0: Az ön bátyának az unokája is ma ballagott, és igen. Hát tulajdonképpen akkor ez egy kettős ünnepség volt.
1: Igen, és büszke vagyok rá.
0: Halljuk akkor a család másik tagját is, Karagics Dárkót, nyolcadikos ballagódiákot.
2: Nehéz lesz elfelejteni, mert nagyon sok jó emlék kötődik ehhez a helyhez, de hiszek abban, hogy a ballagás után is sokszor találkozni fogok a volt osztályommal.
0: Milyen volt a te osztályod, a ti osztályotok?
2: A mi osztályunk kezdésnek nehézkés volt, voltak elég sok viták napi rendszerességgel, de ahogy telt az idő, úgy nőttünk fel, és annál kevesebbet veszekedtünk. Aztán olyan két éve alig veszekszünk, hogyha meg veszekszünk, akkor egy fél napot, aztán utána kibékülünk. Most az utolsó két év az feledhetetlen számomra, mert nagyon jól éreztem magamat, és nagyon örülök, hogy ilyen osztályt kaptam.
0: Feltételezem, hogy felejthetetlenek voltak a programok, a kirándulások, és még sorolhatnám.
2: Igen, igen, nagyon jók voltak az iskola kirándulások, és hiányozni fognak a programok, a tanárok, de leginkább az osztályon fog hiányozni.
0: Dudás Ádám, aki szintén elbúcsúzott az Alma Matertől, hát milyen volt ez az elmúlt 8 év?
3: Én igazából még egy 3 éve vagyok itt, mivel 6. osztályba jöttem át, és az elmúlt 3 év nagyon jó volt, megismertem az osztálytársaimat, és sok emléket szereztünk. Az iskola az életemben is sokat segített, meg próbáltak bíztatni is, meg voltunk versenyeken, különböző rajzverseny is volt például, vagy versmondó. Én inkább a rajzokra mentem, verset annyira nem szerettem.
0: A szerbet mennyire sikerült elsajátítani?
3: Hát, az annyira még nem ment, de nagyjából már így az alapokat tudom, és kicsit azért már tudok beszélni.
0: Vászony Zorica, aki szintén elbúcsúzott az Alma Matertől, milyen volt ez az elmúlt 8 év? Gondolom, hogy nagyon gyorsan elrepültek az évek.
4: Igen, olyan, mintha még csak most léptem volna be az iskolába, még a régi épületbe, de nagyon szép volt és nagyon jó volt ebben az iskolában. Tényleg nagyon sok mindent tanultam, mint a kultúráról, a nyelvről, és így a szerbekre, és ez nagyon-nagyon szép és jó volt.
0: Mi volt a legszebb az elmúlt 8 év alatt?
4: Nagyon jó volt ez a társaság, ez a közeg, ami ez a kisfalu Lórév, mindenki ismer mindenkit, és ilyen nagyon jó hangulata van az egésznek, és ez nagyon tetszett.
0: Az imént éppen elárultad nekem, hogy a budapesti Nikola Tesla Szerb gimnáziumban fogod folytatni a tanulmányaidat. Segített a döntésben valaki, vagy pedig te mondtad, hogy én már pedig igenis Budapesten folytatom tovább a sulit?
4: Azért noszogattak, hogyha már idejöttem, akkor folytathatnám tovább ott is, de már kicsiként eldöntöttem, hogy ott szeretném tovább folytatni. Szeretnék minél jobban belekerülni ebbe a kultúrába, a szerbek életébe, így a szerb közösségbe, mert tényleg nagyon szeretem a nyelvet, az embereket, azt a mentalitást, ami van a szerbeknek. A vallásuk is nagyon érdekes, és tényleg így szeretnék minél jobban belekerülni.
0: És biztos vagyok benne, hogy az így gyakran vissza fogsz járni ebbe a szép Lórévi szerb általános iskolába.
4: Igen, jövök majd látogatóba a tanáraimhoz, még a húgom is itt van, úgyhogy még őt is meglátogatni néha, és ezt a csodás közösséget, amiben majdnem, hogy felnőttem.
0: A búcsú mindig nehéz. Így volt ez Szondi Éva osztályfőnök esetében is.
5: Egy nagyon kitartó, összeszokott csapat, akikkel tényleg 8. év végére megtalálták az összhangot, és nagyon nehéz elengedni őket, mert egy csupa szív, kitartó és tényleg csodálatos gyerekek.
0: Feltételezem, hogy tanácsokkal is ellátta őket, hát milyen jó tanácsokat adott nekik?
5: Szerintem a legfontosabb, hogy mindig hallgassanak magukra, és sose feküdjenek le úgy, hogyha össze vannak veszve. Arra próbáltam őket tanítani, hogy beszéljünk meg mindent, és próbáljuk megoldani a problémákat együtt.
0: Krauszné Vukajlovics Melinda, a Lórévi Szerb Általános Iskola igazgatónője.
6: Iskolánkban 64 éve nem volt 8. osztályos, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az akkori diáklány itt van, mint rokon, részt vesz, és átvette a neki járó köszönő levelet. Most a ballagással együtt összekötve az évzárót is megtartottuk. A műsor, én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, megvalósítottuk a terveinket, nagy meglepetést tudtunk szerezni a nyolcadikasoknak, akik a 12-11, illetve 8 év itt létükért emlékül egy ezüstláncot kaptak, melynek medáljának egyik felén Nikola Tesla van, a hátoldalán pedig a 2 év szám, amíg ők ennek az intézménynek voltak a tanulói. Emellett a szülőket is megajándékoztuk egy jelképes ajándékkal, mivel 8 évig kitartottak mellettünk, hűségesen itt voltak, segítették a munkánkat, mindig ugrásra készen álltak, bármiben kellett segíteni, és úgy érzem, hogy ennek a 8 évnek a befektetett fáradtságos munkáját illik ilyennel megköszönnünk.

0: Sztán Péter 1974 és 1991 között dolgozott kulturális referensként az egykori Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségénél. A szervezet célja a magyarországi románok kulturális identitásának megőrzése, hagyományaik ápolása, valamint anyanyelvük, oktatásuk és művelődésük fejlesztése volt. A kulturális referensek fontos szerepet játszanak a helyi román közösségi és kulturális programok szervezésében, a nemzetiségi kiadványok gondozásában és a kapcsolatok ápolásában a magyarországi intézményekkel. Grósz György a néptánccal, Sztán Péter a zenével kapcsolatos feladatokat látta el. Arról, hogy hogyan emlékszik a román közösség kulturális életében egykoron betöltött szerepére, telefonon kérdezte Bauer Ádám.
1: 1974-be kerültem oda, akkor én még nem tanultam tovább. Jelentkeztem, de nem vettek fel az összes román tudományterület, és akkor Szilágyi Péter bácsi, az akkori főtitkár hallott rólam, mint olyan emberről, aki a kultúrának kötelezte valamilyen szinten saját magát. Akkor én már sok éve énekeltem is, amikor engem odahívtak, én végül is 19 évesen kerültem oda, és 17 éve voltam a Román Szövetségén 1991-ig kulturális referensként. Nekem maradt a zene, főleg a zene. Néptáncok bűnié volt, úgyhogy le volt osztva minden. Néptáncfesztiválokra, kultúrkörutakra készítettük fel a gyerekeket és a fiatalokat, meg az általunk működtetett, akkor működtetett tánccsoportokat, hiszen a mi településeinkkel nemzetiségi tánccsoportok működtek. Ja, és hát akkor még működött egy Pákja nevű központi néptánc együttes is, ami minden nemzetiségi zenéjét felölelte. Ezekkel is találkoztam. Szinte nem volt olyan fórum, ahol ne kellett volna részt vennem. Hát én tagja voltam, mint a szövetség képviseletében, a kórusok országos tanácsának például. Budapesten, aki a Vigadóban tartotta akkoriban a megbeszéléseit, Fasang Árpádot, meg jó nevű embereket, akik a kórtál tagok voltak, azokat én személyesen nagyon jól ismertem. Ez nagyon hasznos volt ezek körében eltölteni időt, és megismerni a hazánk aktuális, kulturális helyzetét, néptánc és népzenei vonatkozásban. Ez nagyon gazdagította az ember tudását. Komplex ismereteket szereztünk népzene és néptánc dolgokban azokban az időkben. Arról nem is beszélve, hogy amikor országos nemzetiségi fesztiválokon voltunk jelen, akkor országos hírű koreográfusokkal, Vásárhelyi Laci bácsival például, vagy Novák Patával találkoztunk. Őket mind ismertem. Vagy például Eredics Gábor, aki mostanában nagy menő, szintén népzenében, vagy Sebő Ferencet például megismerhettük. Hát ez olyan nagy dolog volt személyesen ismerni egy Sebő Ferencet. Vagy azt mondanom, hogy Budapesten a Román Klub keretében én ott énekeltem a mi román híres zenekarunkkal, a Mékeréki Kovács zenekar kíséretével énekeltem egy román csokrot a budapesti Román Klub megnyitásakor, ami helyett még Rosszin László vezetett be, ő alapította meg ezt a klubot, és az legelső klub alapító estén én énekeltem ott, és hát jelen volt Sebő Ferenc, akinek nagyon tetszett, ahogy én énekeltem románul. És ezeket az elismerő szavakat nagyszerű volt beseperni, nagyon jól estek ezek a szavak tőle. 91-ben úgy alakult, így hát én elmentem tanítani.

A sváb zene inkább a fúvósokról híres, pedig régen minden fúvós zenész először hegedülni tanult. 80 évvel ezelőtt még ismertek voltak a településeken, a fúvós dallamok mellett a vonós melódiák is. Ezeket gyűjtötte össze Ámán György a Baranyai Babarcon, hogy fennmaradjon az utókor számára.

0: legújabb gyűjtés Ámán Györgynek itt Babarcon, Streichmusik. Hogyan is fordíthatnánk ezt le? Írjuk egy picit körbe, mi is ez a Streichmusik?
1: A magyarországi német zenekarok még a háború után is, de elsősorban két világháború és az első világháború előtt is még kétfajta összetételbe játszottak. A mai összetételű részfúvós és fafós hangszerekkel, és vonós és fúvós hangszer keverékkel, így mondhatnám. Ez egy nagyon praktikus és célszerű összeállítás volt, ugyanis az akkori hangszerek azok C hangulásak voltak, és fárasztóbbak voltak, mint a mai P hangszerelési hangszerek, és mivel sokszor két napot, három napot is elment a zenészei muzsikálni, ezért talán valamelyik ős kitalálta azt, hogy jó lenne egyszerűsíteni a dolgokat, hogy legyen akkor teher a részfúvósokra. Ezt kitalálták azt valamikor, 100-200 évvel ezelőtt, hogy jó lenne hegedűket bevonni, hegedűt, brácsát és bőgőt, és a részfúvósoknak olyan hangszerelést adni, amely nem fárasztó. Tehát tenornak, szánkürtnek párosával, ez fura páros, hiszen a fúvózenekaroknak két szánkürt ad egy párt, és két tenor ad egy párt. Itt nem. Itt a szánkürt és a tenor adott egy párt, és a fúvóla és a klarinét, vagy két klarinét, és akkor nem volt fúvóla.
0: Hol találta most ezeket a kottákat, hiszen ezek már több évtizede pihentek valahol?
1: Igen. Édesapám örökölte a két világháború közti jeles mestertől, Adam Hasenertől, de nem őtől a személyesen, mert ő 38-ban meghalt, és a feleségét NDK-ba kitelepítették. Ő úgy gondolta, mivel édesapám is a két világháború közti első zenekarnak a tagja volt, hogy majd ő megőrzi a kottákat. Hogy miért kell megőrizni? Igen, még a háború után, még úgy tervezte az én korosztályom 55-ben is, hogy úgy fogjuk a zenekart tanulást megkezdeni, mint régen egy évig hegedülni, és utána részfúvós hangszerekkel megtanulni, és a volt Babarczy Ferenc tornai, Trejc tanított bennünket, de egy év után rájöttünk arra, hogy nem vagyunk fölvértezve mindnyájan olyan hallással, hogy a legedőbb tisztességesen tudjuk megszulatatni, és ezért édesapám, amivel nálunk volt a próbák, megbeszélt a mesterünk, hogy talán jó lenne harmonikát venni, és dobot venni, és szakszafont venni. Hát akkor ez volt az úgynevezett csesz, és a hegedőt azt félretettük, mert sok gondunk volt, ahogy mondtam, hogy hallással is volt probléma, és a nagy bőgőt kerékpárral cipelni, mivel két bőgős volt, hát állandó vitatárgya volt, és néha a szomszéd faluba jöttünk rá, hogy egy is húzta bőgőt.

0: Milyen dallamokról van itt szó? Tehát ezek polkák, válcerek, mint a fúvószene?
1: Ugyanazon, mint általában a német népzene, már a fúvószene, csak a polkák keringők rendkívül mértékletes tempóba szólaltatható meg igazán. Polkák, mazurkák, gyors polka, lendlerek is szólalnak meg, de elsősorban keringők.
0: Ez egy kicsit más jellegű dallam, tehát más a hangzás természetesen?
1: Más valahogy, mivel magában a részfúvós hangszerek keményebbek, magában a vonosok puhábbak. Puhában nőjesebben szólalnak meg, olyan bájosak.
0: Ez csak itt Dél-Magyarországra volt jellemző, vagy akár csak itt a környéken?
1: A mi környékünkön mindenhol a hásányiak, a bozsókiak, akiket én ismertem háború után, a szajkiak, babarciak, mindezt szólaltatták meg. Hogy Vaskúton, a Dunatisza között azt nem tudom még, Somogyban és Szulókon talán volt ilyen, de itt Baranyában, itt a legtöbb zenekar háború után is, a Freitag bácsik még hegedültek, nagyon sokat.
0: Mégis minden faluban picit más dallamokat játszottak?
1: Igen, ez csodálatos dolog, hogy szajkiak ajándékoztak nekem kottákat, strejkmuzikus kottát, én csak így tudom mondani, hogy strejkmuzik, mert így neveztük magyarul is. Az ő füzetekben, kottáiban nem találtam két számot, amelyik hasonló lett volna a saját gyűjtéseimmel. Tehát úgy látszik, ezek a sváb zenészek rendkívül gazdag repertoárra rendelkeztek.
0: Gondolja, hogy ezt újra lehet egy picit éleszteni? Tehát, hogy akárhogy kellene is, mert jót tenne a zeneiskolásoknak, vagy hogy lenne erre érdeklődés, hogy újra játszanak ilyen streichmuzikot?
1: Én ezt az egész dolgot úgy kezdtem el, hogy a engledeni hokibójával voltam, mányval beszéltem meg. Először bemutattam, mit szeretnék csinálni, és az ő támogatásával és az ő gondolataival úgy gondoltuk együtt, hogy a zeneiskoláknak biztosítunk kottákat, hát ha lesz még olyan zeneiskola, mint a Mohácsi Zeneiskola, ahol nagyon szívesen támogattak ezt a dolgot, csak mondom, hogy kevés hegedű van, de Pécset szerintem egyáltalán nem lenne gond, vagy valamelyik gimnáziumban, ahol van ilyen oktatás. Én bízom benne, ha a rádió egyszer megszólaltatja, talán ennek lesz viszonya.

0: Az idei Drávamenti piknik zenei csúcspontját a Drávamenti zenei esték jelentették, amelyek felejthetetlen hangulatot teremtettek. Idén ugyanis 4 különböző magyarországi horvát régióból származó tambura zenekar lépett fel. Minden együttes a saját dalain és egyedi zenei stílusán keresztül mutatta be szűkebb hazája kulturális örökségét és dallamait, hűen tükrözve a hagyományok gazdagságát és sokszínűségét. Balatinác Renáta, a Missia Tambura zenekar vezetőjét és a rendezvény főszervezőjét, dr. Vízvári Zoltánt, valamint az alapító özvegyét, Bunyevácné Simara Rózsát kérdezte.
1: Hála Istennek az idei évben, annak ellenére, hogy egy napon kerül megrendezésre a Drávamenti piknik és az este folyamán a Drávamenti horvát estek, több régióból is érkeztek zenekarok, így Gradistjéből, Vas megyéből, több falut átölelő zenekari fúzió érkezik hozzánk Zala megyéből, Tótszerdahelyről, jönnek tamburások, természetesen Baranyát és Drávamentét. A Missia Tambura zenekar fogja lefedni, és Bácskából a Sikősdi Danubia Tambura zenekar érkezik hozzánk.
2: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
1: Amennyit én tudok erről a rendezvényről, ez hála Istennek egy nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezés volt itt Drávamentén. Én úgy tudom, hogy a 80-as évek vége felé, 90-es évek elején a néhai Bunyevác Jóka kezdeményezésével indultak ezek az estek. Külön megtiszteltetés, hogy az első szervezőnek az özvegye mindig itt van velünk, és mindig nézi. Én nagyon remélem, hogy büszkén nézi, hogy ez a hagyomány folytatódik tovább. Több generációnak el kell tennie ahhoz, hogy ez újjáéledjen, ez a kezdeményezés, hiszen én úgy gondolom, hogy a szervezők életkorából kifolyólag, talán a problémáiból eredően, én nem tudom pontosan miért, de sajnos megállt egy időben, tehát nem voltak ezek a rendezvények, viszont az utóbbi talán 4 évben helyi kezdeményezésre, Somogy megyei horvát önkormányzat kezdeményezésére újra elindult ez a rendezvény. Én azt gondolom, hogy nagy népszerűségnek örvend, hiszen nem nagyon van hasonló jellegű rendezvény Drávamentén. Aztán külön öröm számomra az is, hogy a megyei horvát önkormányzat ennyire számít a helyi civil szervezetekre, és így a civil szervezetek hozzák a kapcsolataikat, és azon keresztül évről évre újabb és újabb fiatal tamburások érkeznek ide Drávamentére.
2: Milyen dalokkal készültek a zenekarok? Mindegyik zenekar a saját régióját fogja bemutatni?
1: Természetesen, hiszen a drávamenti embereknek és a közönségnek is egyaránt én azt gondolom, hogy az a legérdekesebb, hogyha ez a sokszínűség megjelenik az este koncertje során, és azt gondolom, hogy talán a különböző régiókból érkező zenekarok tudják a legautentikusabban bemutatni a saját népzenéjüket. Ilyen szempontból valahol ez elvárás is a részükre, hogy játszani kell, de ezen kívül persze mondhatjuk azt, hogy ez a műsoroknak az első fele, második felében én szeretem azt, az én személyes véleményem, szeretem azt, hogyha kicsit így elengedik a gyeplőt, és akkor ott kívánság szerint, amit ők kívánnak, amit ők szeretnének, azt zenélhetik, zenélik.

0: Ha Dravamenti zenés esték, a férjed néhai Bunyavácz József kezdeményezésére indultak el 40 évvel ezelőtt. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen rendezvényt szervezzenek 40 évvel ezelőtt?
1: Az az igazság, hogy tényleg ő egy ízig-vérig horvát volt, és szerette volna, hogyha a horvátokkal többet találkoznak, mivel nekünk mondjuk nincs olyan túl közel az első híd, Barcson ugye az olyan 25-28 kilométerre van tőlünk. Ő úgy gondolta, hogy mivel itt van egy vízmesteri telep, ahol a hajók ki tudnak kötni, tehát ki van építve, hogy jó lenne, ha itt is egy hidat csinálnánk. Próbált a minisztériumoknál ezután járkálni, sokan mellette álltak, és mondták, hogy igen, ez nagyon jó lenne, hogy összekötnénk Horvátországgal, magyarországi horvátokat a Horvátországgal, az anyaországgal, és így ugyan nem sikerült neki a hidat megcsinálta, de viszont úgy gondolta, hogy ha híd nem is épülne meg most, de hát jövőre úgy gondolta, hogy azért valamikor sikerül majd, hogy egy kompos átjárás lenne, ezt meg is tárgyalta a túloldaliakkal, és azok is nagyon szívesen fogadták ezt, és így akkor egy ilyen nagy ünnepséggel nyitották meg ezt a dolgot, és akkor egész napos kompos átjárás volt, aminek az emberek nagyon-nagyon örültek, nagyon sokan összejöttek, és akkor itt kicsit főztek, együtt voltak, együtt ünnepeltek, zenével, tánccal barátkoztak, és sok barátság is kötődött akkor itt a horvátokkal egyetemben. Azok is nagyon örültek, ők jöttek hozzánk komppal, mi pedig mentünk át hozzájuk, és így ez a barátság, ez megmaradt. Ugyan ő meghalt, és szünetelt ez a dolog, de most a fiatalok úgy gondolták pár évvel ezelőtt, hogy az ő tiszteletére újra elkezdenék ezt a tulajdonképpeni barátságot. Igaz, hogy most nem jár át a komp, hanem a drávai hajózással van egybekötve ez a nap, de viszont nagyon sok ember jön össze, és akkor itt főzéssel, barátkozással, zenével, tánccal együtt ünnepelünk egész nap, mondhatnám egész éjjel is, és mindenki nagyon jól érzi magát, és az egész dráva mente szinte összegyűl itt, és együtt vagyunk. És azt hiszem, hogy ez nagyon sokat jelent. Nyilvánvaló, hogy horvátok is nagyon sokan jönnek át, és együtt ünnepelünk, még akkor is, ha nem épült meg a híd, és nincs is komp átjárás, ahogy a férjem gondolta, hogy legalább hétvégeken lenne, tehát nagyobb barátság lenne, tehát közelebb lennénk egymáshoz.

0: Műsorunk záró riportjában egy jövő hétvégi programra hívjuk fel a figyelmüket. A magyarországi szlovákok kulturális örökségének napját rendezik meg július 4-én Tóth Komlóson. A Piactér színpadán az ország különböző régióiból érkező szlovák kulturális együttesek lépnek fel. Az érdeklődők a városban található összes néprajzi intézménybe ellátogathatnak. A Luther udvarban interaktív színházi előadás lesz gyerekeknek, a kihívásokat kedvelők pedig felsétálhatnak az evangélikus templom tornyának lépcsőin, és gyönyörködhetnek az alföldi síkságra nyíló kilátásban. Hogy hogyan készülnek a komlósi szlovákok több száz vendég fogadására, arról Zelman Ferencet, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete komlósi régiójának vezetőjét kérdezte Hrubonyova Iveta.
1: A Magyarországi Szlovákok Kulturális Örökségének napja lesz július 4-én, amit Tóth Komlóson rendeznek meg. Ennek a része lesz egy megnyitó, egy protokolláris rész, ahol részt fognak venni protokoll vendégek. Előtte a komlósi ifjúsági fúvószenekar ad egy rövid koncertet. Lesz vers, és lesznek ünnepi beszédek. Ennek a helyszíne, ahogy most hívjuk, a multifunkciós piac téren lesz. Ott a nagy sátor alatt, ott lesz egy színpad, és 3-kor lesz a kulturális gálaprogram. Gálaprogramon a magyarországi szlovákok rakta régiókból vesznek részt 3 néptánccsoport, és illetve énekegyüttesek, meg a Szarvasi Rezes Banda, tehát ez az ország minden tájáról lesznek. Közben lesznek ilyen kísérő programok, hogy robotika kiállítása. Békés megyei könyvtár rendezésében lesz interaktív szlovák gyerek előadása, Vertigo Szlovák Színház szervezésében lesz toronylátogatás, illetve lesz rövid koncert, a félórás orgonakoncert a evangélikus templomban. Mikor vége a gálaprogramnak, körülbelül 5 órától a Flaska Banda népzenekar ad egy körülbelül 1 órás koncertet, és a Flaska Banda koncertje után Loposnyi Róbert, közismert nevén Lapos, fog zenélni a Táncos Mulatságon. Hát az körülbelül 10 óráig tervezzük. A gasztronómiai rész még nem forrott ki, azon gondolkodunk, hogy hogy valósítsuk meg, hogy az jó legyen és szabályos is legyen, illetve lesz nagyon színvonalas büfé a Hrabál Söröző Békés Csabáról kivonul, jobbnál jobb cseh sörökkel, illetve kofolával és mindenféle itallal.
2: Hogy mutatkozik be maga a Tóth Komlós?
1: Tóth Komlóson lesz lehetőség egyrészt a toronylátogatásra, ez biztos egy attraktív program lesz, illetve nyitva lesznek a múzeumok, mert ugye mondhatjuk azt, hogy mi múzeumok városa vagyunk, a Széchenyi utcai tájház, a Szép utcai gyűjtemény, ahol szokolai gyűjtemény van most, illetve a Koppány gyűjtemény itt a templom mellett. Tehát ezeket is meg lehet látogatni. Én azt hiszem, hogy lesz bőségesen program, lesz lehetőség, hogy mindenki tartalmasan eltöltse az idejét.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban az utolsó nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Lórévi Általános Iskola ballagási ünnepségéről, Sztán Péter egykori román kulturális referensi munkájáról, a sváb fúvószenei örökségről, a drávamenti zenei estékről, valamint a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napjáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

de kölcsönvennék, hogyha találnék. Rjácsá Hofániszján örményköltő verse, fordította Kerék Imre. De kölcsönvennék, hogyha találnék egy roppant torkot, jó mesebélit. Himalájánknak hegyén megállnék, s bizony új légkört fújnék az égig. El is harsognám, két fél föld értse, elég legyen már emberek, végre. Könnyek tengere ne hánytorogjon, kínok vad árja ne háborogjon, vér özönvize ne özönöljön, mészárlás volt már elég a földön. Les körül sok rút háború ördög, praktikáikból elég már nekünk. Elég vért ivott tenger, por, kő, rög, könnyünk elég volt, halálvetésünk. Bendőjét tömte csontfoszforával, lakott a sátán tegnappal, mával. Tor szenvedélye ne fújjon torba, magunk torába. A halál torka az idő porát, ha elfelejted, arcképeinkről leverni majdan, csak annyit tégy bár, állj meg egy percre, sírjaink előtt, fejed lehajtva.

0: Duna Media Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 27-e szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Pred vama je novo izdanje emisije na hrvatskom jeziku u kojoj donosimo pregled najvažnijih događaja proteklog tjedna iz života Hrvata u Mađarskoj regiji. Posjetili smo proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži, bili na Hrvatskom danu u Mlinarcima, pratili završetak maturskih ispita u Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji Miroslav Krleža, te glazbena događanja u Podravini. Govorimo i o čuvanju kulturne baštine kroz međunarodni projekt Kult Herit. Predstavljamo novu knjigu Estere Tomaško o dušnočkim Hrvatima, a donosimo i osvrt na jubilarne dane Antuna Gustava Matoša, te vas vodimo na tradicionalnu proslavu Ivan Dana u Sen Andriju. Na kraju emisije najavit ćemo i predstojeće programe i natječaje Hrvatske zajednice. Današnju emisiju realiziraju tonski snimatelj Norbert Aut, a novinarsku ekipe čine Renata Balatinac, Bernadeta Blažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Još jednom dobro nam došli.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Maria Antonina Rodovic, szakmai nevén Marila Rodovic, lengyel énekes, gitáros és színésznő. Pályafutása több mint 50 éve során 20 lengyel és 4 idegen nyelvű stúdióalbumot adott ki. Köztük 5 platina lemezt és 3-at aranyminősítéssel. A lengyel populári zene történetének egyik legkiemelkedőbb és legsikeresebb művésze.

Marila Rodovic karrierje 1967-ben kezdődött, miután megnyerte a Krakkói Diákok és Énekesek Fesztiválja első díját. Marila Rodovic számos kitüntetése között szerepel az Arany Érdemkereszt, a Polonia Restituta Érdemrend parancsnoki keresztje és a Kulturális Aranyérem, a Gloria Artis.

Marila Rodovics színésznő is, aki számos filmben és zenei szórakoztató műsorban szerepelt. Rendszeresen fellép a Polsat TV csatorna nevelő család sorozatában.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.